Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: 2 fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából 1 hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Legjobb zenék. Zenék. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az

az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Javult Szolnok közbiztonsága. Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Javult Szolnok közbiztonsága tavaly, hangzott el a városi közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el, és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illuh István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották, azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illuh István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. A legaktívabb munkahely címet nyert el a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Lépa cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Köti Vízig munkatársai a futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Kocsáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Ma is folytatódik a kánikula, ám holnap érkezik egy hideg front, ami kissé megváltoztatja az időjárást. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok! Május 26-án kedden az Evelinek és a Fülöpök névnapján, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, Elisa Keys kezd Eve-vel, jön a Margaret Island és a Robbie Williams is, ha pedig a rövid munkahét dugóval, balesettel indul, ma reggel is várom az infót, 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Norvégiában játszódó román film nyerte az Aranypálmát szombaton Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjátékfilmjével másodszorra nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A mozgókép után pedig zene még hozzá, igazi talp alá való, Olly Mercyön és a Dance With Me Tonight. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hey, ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali.

0: Best FM, a legjobb zenék. A szerda este érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának. A front nem hoz majd csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, csütörtökre jelentősen felfrissül a levegő. Ma viszont még marad a tegnapihoz hasonló nyárias 26-32 fok közötti maximum. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben, aztán Jennifer Lopez folytatja, ilyen a Love Don't Cost a Thing mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat, halálos traktorbaleset Öcsöd és Kungyalú között, biztonságosak a bubble italok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja a szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalú közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégét sokan töltötték a Balatonnál, és a bátrabbak már meg is mártoztak, hiszen 20 fok fölé melegedett a Balaton vize. A pünkösdi hőség után a hét közepén hideg fronthoz lehűlést, addig viszont marad a kellemes nyárias idő, 30 fok körüli maximumokkal, csapadék nélkül, és szerdán sem jön eső, a front nem hoz csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, és csütörtökre jelentősen felfrissül majd a levegő. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül Beyoncé dalával, szól már is az Irreplaceable a Westen. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-a kedd friss hírei után. Zenélünk tovább, többek között Montel Jordannal. Magyaró és Ádámmal. Hívható SMS Viber számunk a hosszú hétvége alatt sem változott meg. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Javult Szolnok közbiztonsága, emléktáblát avattak Illu István tiszteletére. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult Szolnok közbiztonsága tavaly, hangzott el a Városi Közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illu István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illu István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal elnöke. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok mindenkinek. 4 nap, aztán 2 nap pihenő, a hétvégén pedig BL döntő szombaton Budapesten. Arsenal PSG, és hogy melyik csapat énekelheti, hogy micsoda éjszaka volt, kiderül a hétvégén. On a Night Like This című dalával pedig már is érkezik Kylie Minogue, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, ha a legjobb zenék, jó reggelt, az év 146. napja van, május 26. kedd, Evelyn Fülöp névnap, és 1980-ban például ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, de hogy mi minden más érdekesség kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, kiderül egy picit később. Most jön egy újabb a legjobb zenék közül, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék szerdáig marad a nyárias meleg, a hét második felére hideg fronthoz lehűlést, de csapadékot nem. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, 7:30 után pedig jön majd a Boom Shake the Room teljes egészében DJ Jazzy Jeffektől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Díjat nyert a Köti vízig, jubileumi palacsinta fesztivál lesz Szolnokon, külön eljárásokat dolgoztak ki a BL döntőre a légi közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A legaktívabb munkahely címet nyert el a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Lépa cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Kötivízig munkatársai a Futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják.
1: Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. 26.05.26 a dátum, Fülöp Evelin napja van, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 46 éve ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szojusz 36 fedélzetén. Száztizenkilenc éve a mai napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a Western filmek legendás alakja. Gyerekkorom Netflix-e az M1, ugye, ami nem is tudom, talán keddenként, nem tudom mikor sugározta, a Derricket. 103 éve megszületett Horst Tappert, német színész, a legendás Stefan Derrick megszemélyesítője. Hetvenkét éve a mai napon született Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. Hatvannégy éve ezen a napon született Black, valódi nevén Colin Byrne, kombi, brit énekes. Meg nem mondanánk róla, de ma 62 éves Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, zenész, énekes, dalszerző, aki nem is olyan sokára újból nálunk koncertezik majd. A sor pedig a 75-ös születésű aranytorkú Lauren Hill, a Fugees tagja, zárja, ugye a Killing Me Softly mindenkinek ismerős. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ünnepi étvége után nagyon erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében például, és hát ugye az M1-est nem is említem. Ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-2 friss hírei után. Jön például az NSYNC. És Tarány Tamás is. Még egyszer jó reggelt, egy rövidke szünet, aztán a legjobb zenéké a telepújból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat, halálos traktorbaleset Öcsöd és Kungyalu között, biztonságosak a bubble tea italok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja a szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És gyorsan egy friss közlekedési hír. M3 Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a pálya. Hát nem ilyen napra készült, gondolom, induláskor az autós. Nem, ez élete legjobb napja. One Day in Your Life, viszont a címe az óraindító dalnak. Már is jön NST-s, a Maxim Levente vagyok. Jó reggelt!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Krista helyes beat, nem egy autó hajtott a belső szalagkorlátnak, hanem öt autó ütközött az M3-ason Budapest felé 60-nál. Egy kis busz az árokba is hajtott, óriási a torlódás, és csak a leálló sávon haladunk. Köszönjük, Krista! 0620-55-55-155. Nagyobb a baj tehát, mint elsőre látszott, és erősebb a címe Kanye West dalának, ezzel folytatódik a kedreggel. Jön a Stronger a Besten. Jó rövid hetet, jó utat, óvatosan, jó reggelt kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Bízom benne, hogy marad mindenki a hírek után is, amikor a Mondd, hogy ott leszel című dallal, a See You Be There-rel megy tovább a kedreggel. A Spice Girls folytatja hamarosan. Marad a kánikula a hét közepéig, akkor hideg front, de csapadék nélküli hoz majd jó 9-10 fokkal hűvösebb időt. Még több időjárás jelentés a hírekben, aztán mindjárt meghallgatjuk teljes egészében a Spice Girls dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Javult Szolnok közbiztonsága, emléktáblát avattak Illu István tiszteletére. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Javult Szolnok közbiztonsága tavaly hangzott el a városi közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illu István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illu István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági hivatal elnöke. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Véget ért a pünkösdi hosszú hétvége, amikor is hát már szinte nyár volt, csomóan fürödtek a Balatonba, a Balaton több helyen is elérte a 20 fokos hőmérsékletet, és a hét elején is kitart még a nyárias idő, 29-34 fok a mai maximum, a hét közepén viszont jön majd egy hidegfront, csapadékot ugyan nem hoz, de lehűlést igen, jó 9-10 fokkal lesz majd akkor hűvösebb, de még így is 25 fok körül a napi legmagasabb hőmérséklet. Tél, tavasz, nyár vagy ősz, nálunk a legjobb zenék szólnak, méghozzá 90-es és 2000-es évekből. Most is egy ilyen jön Donna Lewis-től, I Love You Always Forever a Besten. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 3-as főút 60-i szakasza is megtelt, ugyanis Budapest felé az M3-ason 60-nál 5 autó ütközött, óriási a dugó, 5-6 kilométer. Sokan próbálnak kerülni, de hát a 3-as főút kapacitása is véges. Kitartást, jó reggelt, jó utat, jó rövid hetet kívánok. Mindjárt 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán olyan innyentségek, mint Jade 90-es éveket idéző dala. És itt lesz velünk a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
5: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő.
6: Hey, how you doing?
5: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól.
4: Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel.
5: Night Shift-tel az éjszakába délután

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Valahol Amerika, Bombom Musical a Tisza ligetben május 28-án csütörtökön 19:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban május 30-án szombaton este látható. 10. Palacsinta Fesztivál Szolnokon május 29-én pénteken fellép LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash és Breda Bia többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál május 30-án szombaton 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható május 31-én vasárnap 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Budapest Bár koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödőcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Díjat nyert a Köti vízig, jubileumi palacsinta fesztivál lesz Szolnokon, külön eljárásokat dolgoztak ki a BL döntőre a légi közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A legaktívabb munkahely címet nyert el a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Lépa cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Köti vízig munkatársai a Futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják.
2: Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Nemrég jelent meg 9. The Mountain című stúdióalbumuk, és jelenleg észak-amerikai és európai turnén vannak. A Gorillázról van szó. A Damon Albarn és Jamie Hewlett által alapított formáció legközelebb június elején látható-hallható a párizsi We Love Green Fesztiválon, majd június 10-én a csehországi Rock for People-on. Der, az ő dalukkal indul az óra. 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. He's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, it's there.

Best FM, a legjobb zenék. Viberen továbbított egy közlekedési infót BS Pécsről. Kigyulladt egy szénabálákat szállító kamion a 66-os főúton Pécs határában, óvatosan a környékén. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ez pedig már közben Everlast és a What It's Like a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Jade és a Don't Walk Away 1992-t idéztük meg. Régen is voltak meleg nyarak, de tényleg olyan, mintha egyre melegebbek lennének mostanság. Közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, de nálunk sem lehetett fázni. A Balaton 20 fok fölé melegedett, sokan meg is mártóztak benne. A hét közepén egy érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának, de addig marad a 30 fok körüli maximum, valamelyest ma is fölötte. Inkább Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, ez a folytatása Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék, egyik nem akármilyen hang követi a másikat. Missy Gray után érkezik az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie. A zenei ikon 1949. június 20-án született, és a 70-es években a Commodores tagjaként vált világhírűvé. Szóló karrierje során olyan halhatatlan slágereket alkotott, mint a Hello, az All Night Long vagy a Say You, Say Me. Utóbbiért 1986-ban a White Nights című film betétdalaként Oscar-díjat nyert.
1: Golden

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dalok az AI előtti, sok esetben még az internet előtti időkből. 1997-ben többnyire még CD-n hallgattunk zenét, Lisa Stansfieldét is. Az igazi dolog, the real thing, na és egy kis tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Vége a kedreggelnek, rögtön 10 óra, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat, halálos traktorbaleset Öcsöd és Kungyalu között, biztonságosak a bubble tea italok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja a szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak az itthon kapható, fiatalok körében nagyon népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaztak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 26.05.26 ez a mai dátum. Kedd van, Fülöp Evelin napja, sok boldogságot minden ünnepetnek. Lassan 5 perc elmúlt 10. Jó rövidhetet, jó utat, jó munkát kívánok. Rihanna kezd az Umbrellával, jön nem sokára a Random Trip, 50 Cent és a Black Street is Dr. Dre-vel. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Folytatjuk 1996-ban az amerikai R&B csapattal, a Blackstreet-tel és két rapperrel, Queen Pennel és Dr. Dre-vel. A dal két évvel megjelenése után Grammy-díjat is nyert. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között tehát egy kis hip-hop, este 6 és 8 között pedig Funky, White Boy-tól és DJ Hangyától a Night Shift-ben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, távolabb pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott az autók. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött korábban, a 98-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és hárman koccantak a 31-esen Jászberény elkerülőjén is. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Már 3 évesen zenélt, Manhattani otthonuk konyhájában különböző fazekakon és tálakon dobolt, 5 évesen pedig már tudta, hogy zenész szeretne lenni, a többi már zenetörténelem. Ma ünnepi 62. születésnapját meg nem mondanánk róla. Lenny Kravitz, 11 stúdióalbum, több mint 40 millió eladott lemez és számtalan zenei díj, köztük 4 Grammy, The Chamber című dala zárta ezt az órát.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Többek között azzal a Sean Paul-lal, aki nemrég teltházas, forró hangulatú koncertet adott Budapesten. És természetesen magyar előadókkal is megidézzük az ezredfordulót. Itt lesz például a United. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Figyelem, M0 M1-es felé Dunaharasztinál egy lerobbant kamionokhoz óriási dugót az összes környékbeli odavezető út, így az 51-es, az M51-es, sőt már az M5-ös M0-ásra való lehajtója is torlódik. 5-6 kilométeres a dugó. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Az órát Ékon kezdi, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fogmosás közben letört egy darab Robbie Williams fogából, a fogorvosa viszont 5 órányi repülőútra van tőle, úgyhogy kénytelen volt mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a feleségét, de hát, mint tudjuk, egy jó asszony mindent megbocsájt. Ráadásul ő az igazi. She's the one, Robbie Williams jön a Besten.
1: Best!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5, M0, M1-es útvonalon, de lassú az M0-ás az M1-es felé, Maglód térségében kicsit távolabb az M4-es csomópont környékén, illetve 5-6 kilométeres a dugó, szintén az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharasztinál, ahol egy lerobbant kamion okoz torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A világ egyik legjobb gitárosával, na is Majoros Ritával indul a kedd délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament, nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedést tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egész délután itt a Best FM-en. Majoros Rita vagyok, szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek így keddel kezdődően. Nagyon remélem, hogy ma velem tartanak és együtt hallgatjuk mondjuk a Sand Lovers dalát, jön a Runaway. Itt lesz Sarah Connor, jön majd Shaggy és Rick Rocka, most pedig Carlos Santana indít. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM,

Kák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami maradít, ne gondolkod túladó.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Nagyon remélem, hogy ki tudták pihenni magukat, és újult erővel vetették bele magukat a heti akadályokba, de ha ez nincs így, és még fáradtabbnak érzik magukat, szerintem az is teljesen rendben van. Remélem, hogy azért jól érezték magukat a hétvégén. Én hozom a mai délutánon is a legérdekesebb, legvagányabb dalokat, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceit, mellette közlekedési infókat, napkérdését, ezt is bedobom majd, úgyhogy lehet ma délután is beszélgetni. A számunk 0620 55 55 155, ide várom az SMS-eket akár a nap témájához kapcsolódóan, de hogyha csak üzennének akár rajtunk keresztül valakinek, azt is nyugodtan megtehetik, ha pedig közlekedési információjuk van, azt kifejezetten megköszönöm. Na de nem is dumálok tovább, inkább hozom a Vantum Project dalát erre a forró délutára, jön mindjárt a King of My Castle, előtte Stuck a Boo és a Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék, ma is legyünk utitársak, ahogy minden délután. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 55 55 155-ös számon, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben, de nyugodtan fel is lehet hívni. Hétvégén ugye két napos kamion tilalom volt, úgyhogy nagyon erős most a tranzit forgalom. Az M5-ös, az M0-ás és az M1-es autópálya útvonalán szakaszosan torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hibás kamion is vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, úgyhogy ez is torlódást okoz. Az M0-áson Dunaharaszti térségében pedig az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbalt kamion elfoglal egy egész sávot, úgyhogy a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. 0620 55 55 155, ez továbbra is a számunk, ha bárkinek útinfója van, akár innen is, akár kerülőútról, egérútról tud. Megköszönöm, ha elküldi. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Britney Spears egyik talán legikonikusabb dala, Toxic, a folytatásban pedig további felejthetetlen slágerek jönnek, mert hogy pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek is, aztán Fat Joe Ashantival és a What's Love. És zenél majd Szakács Gergő és Rúzsa Magdival, itt lesz a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Észak-keleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és észak-keleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is csak is a legvagányabb és legkedvencebb 90-es, 2000-es évekbeli dalok jönnek. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy Kelly-szel mindjárt megy tovább. A délután jön a Trick Me, itt lesz Naughty Boy és Sam Smith-szel, most pedig Fedjo Ashanti-val. Jön a What's Love. Napsütéses napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését itt Szakács Gergő és Rúzsa Magdi Kék a szívem dala után. Kinek mi a legdrágább hobbija? Azért valljuk be őszintén, szeretünk egy csomó-csomó hobbit űzni, de azért van közöttük olyan, most nem arra gondolok, hogy gyűjtjük a kis csetreszeket, amiket pár száz forintért beszerzünk a bolhapiacon, szóval, hogy vannak azok a hobbik, amik azért eléggé költségesek. Na de kinek mi a legdrágább hobbia? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nekem mondjuk lehet, hogy a cipővásárlás az azért lehet, hogy talán szimplán nem kéne, hogy a hobbim legyen, de ha mondjuk utazni is nagyon szeretek, azért az is hát nem a legolcsóbb mulatság, annak ellenére, hogy azért sok helyre egészen olcsón lehet manapság már eljutni. Szóval jöhetnek a drága hobbik a 0620 55 55 155-ös számunkra, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát pedig már hozom is a folytatásban. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg van odakint, úgyhogy egy picit a sofőrök is tompábbak lehetnek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, ha kell, álljanak meg, tartsanak pihenőt, én pedig folyamatosan hozom az információkat. Mint hogy a Budaörsi úton baleset történt Budapesten a Bach csomópont előtt, úgyhogy ott kell figyelni, illetve a Budaörsi út és a Karolina út között is a Nagyszőlős utcában, úgyhogy legyenek óvatosak, és itt némi fennakadásra kell számítani. A Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében is baleset történt a Puskás-Ferenc stadion megállónál, úgyhogy ott is figyelni kell. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között rendkívül erős a kamionforgalom, úgyhogy a külső sávon nagyon nagy a torlódás. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak az autók. Nem baleset az oka, ezt is kaptam, ezt az infót, hanem az, hogy tényleg néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács szerint ugye autóval az átterelt sávot érdemes használni Budapest felé. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig valakinek információja van, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek. Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Sophie Alice Baxter és a Glue Jet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony, emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, amire a legtöbb pénzt költjük el, hogyha a szabadidőről van szó? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ez pedig ugyebár a nap kérdése. Jöhetnek így 2 óra után 5 perccel is. Én Majoros Rita vagyok, Spiller és Sophie Ellis Bextor dalát pedig óraindítóként indítom.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, jön mindjárt egy kis romantika Ricky Martinnal és Mejával, előtte itt a napkérdése. Kinek mi a legdrágább hobbija? Andi azt írja, a könyvek. Mindig csak egyet akarok venni, aztán hopp, hirtelen öt lesz belőle. Lacinak a horgászat, mert hogy egy bot nem elég. Azt írja Peti, hogy neki a Lego felnőttként sokkal veszélyesebb hobbi, mint gyerekként. Hú, ez biztos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, ami szabadidős tevékenység, de mégis, hát elég sokat tudunk rá költeni. Ricky Martin és Mejja dalát ígértem, úgyhogy jön egy kis romantika, és a Private Emotion, aztán Rihanna és az SOS a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamion tilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom. Az M5-ösön, M0-áson, M1-esen is szakaszosan torlódik. Az M5-ös például Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot. A csomópont környezetében így minden oda vezető út beállt. A 83-as főúton Tét térségében pedig munkák folynak a Győr felé vezető oldalt. Az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Javult Szolnok közbiztonsága. Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színház Igazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja a szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
4: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meséíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
3: Javult Szolnok közbiztonsága tavaly, hangzott el a városi közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illuch István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illu István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. A legaktívabb munkahely címet nyerte el a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Lépa cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az egészségesebb munkahelyekért egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Kötivízig munkatársai a futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
5: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
3: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Kocsáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Ma is folytatódik a kánikula, ám holnap érkezik egy hideg front, ami kissé megváltoztatja az időjárást. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Általában kicsit nehezebben indulnak a hétköznapok a hosszú hétvégét követően, főleg, hogyha ilyen szép az időjárás. Üdvözlet a stúdióban most Fodor Attila, mi azonban könnyebbé tesszük a hét indítást Kylie-val, a Well Hello-val, Adamskivel és Avril Lavigne-el, ő indítja a sort a Complicated-del.
2: 102.4 Best FM.

Çok az yaşıyor, kopu gazımla kon işlemde. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok, vagy nem

102.4 Best FM a legjobb zenék, csapadékra nem igen lehet számítani jövét közepéig, viszont a szél miatt talán kellemesebbnek érezzük az akár 30 fokos meleget is. Holnap sok napsütés lesz, kánikulára kell készülni, de délután északon, észak-nyugaton érkezik egy hideg front, és felerősödik az északi, észak-nyugati szél. Arrafele ugyan lehet rövid zápor, de nagyobb mennyiségű eső sehol sem valószínű, 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, az északi észak-nyugati szél továbbra is erős lesz, 27-28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak fátyol felhők és gomoly felhők zavarhatnak meg, de csapadék ekkor sem valószínű, 25 fok körül várható a legmagasabb nappali hőmérséklet. Szombaton is általában napos időre lehet majd számítani a térségben, közel 30 fokkal, vasárnap pedig még 30 foknál is melegebb lehet, akkor is napos időnként felhős idő várható, rövid zápor elképzelhető, de nagyobb mennyiségű csapadék ekkor sem valószínű. Május 26-an ez Farkas Bertalan születésnapja, ezen a napon született Bárdi György színművész is, Hostappert német színész is, ő játszotta Derriket a népszerű sorozatban, társának szinkronhangja Gálvölgyi János 1948-ban ugyancsak ezen a napon született, és most ünnepelne Miles Davis jazzzenész is. Kiemelkedően jó zenészek sorát pedig most a Daft Punk folytatja. A duótól jön az Around the World a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. 10. alkalommal Woodszög ezen a héten Besenyszögön a fecskőjüki sportpályán. Csütörtökön felép a Zsák utca, a Mayday és a Dirty Rock Band. Pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton pedig lesz motoros felvonulás. Felép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomics. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben csütörtökön este 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12:30-tól Goldi Geri koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár. Szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, szombaton 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalmadance bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel is. Városi gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jászkarajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. Most Szia Dala szól a 102.4 Best FM-en.

0: Most közlekedési infók, itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A Fragmában folytatom, ezúttal a Tokaz Miracle-lel.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Javult Szolnok közbiztonsága. Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja a szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap, számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Javult Szolnok közbiztonsága tavaly, hangzott el a városi közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el, és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illuh István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották, azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illuh István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. A legaktívabb munkahely címet nyert el a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Lépa cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az egészségesebb munkahelyekért egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Köti vízig munkatársai a futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Kocsáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Ma is folytatódik a kánikula, ám holnap érkezik egy hideg front, ami kissé megváltoztatja az időjárást. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az elmúlt években több karácsonyi filmben is szerepelt Christina Milian, úgyhogy általában december környékén nem csak hallani, hanem látni is szoktuk őt például a tévében. Na meg nálunk hallhatjuk majd a When You Look At Me sikerét. Itt lesz majd a Bucketheads és az Animal Cannibals is. Most viszont a szeptemberrel indul ez az óra. Jön a Cry For You!
0: 102.4 West FM.

szép, mert jó. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Csapadékra nem igen lehet számítani jövét közepéig, viszont a szél miatt talán kellemesebbnek érezzük az akár 30 fokos meleget is. Holnap sok napsütés lesz, kánikulára kell készülni, de délután északon, észak-nyugaton érkezik egy hideg front, és felerősödik az északi, észak-nyugati szél. Arrafele ugyan lehet rövid zápor, de nagyobb mennyiségű eső sehol sem valószínű. 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhővel, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél továbbra is erős lesz, 27-28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, amit csak fátyol felhők és gomoly felhők zavarhatnak meg, de csapadék ekkor sem valószínű, 25 fok körül várható a legmagasabb nappali hőmérséklet. Szombaton is általában napos időre lehet majd számítani a térségben, közel 30 fokkal, vasárnap pedig még 30 foknál is melegebb lehet, akkor is napos időnként felhős idő várható. Rövid zápor elképzelhető, de nagyobb mennyiségű csapadék ekkor sem valószínű. 1990-ben is igen jó volt az idő, ráadásul akkoriban ilyenkor az amerikai top 40 első 5 helyén csak női előadók álltak. Az első éppen akkor Madonna volt a Vogue-gal, ott volt a Heart, Sinead O'Connor, a Wilson Phillips és Janet Jackson, aki nem mellesleg nem régiben ünnepelte a születésnapját. Ugyancsak egy szuper hölgyel folytatjuk, és ugyancsak a 90-es évek elejéről, Sheryl Crow énekel All I Wanna Do.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. 10. alkalommal Woodszög ezen a héten Besenyszögön a Fecskőjüki sportpályán. Csütörtökön felép a Zsákutca, a Mayday és a Dirty Rock Band. Pénteken a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton pedig lesz motoros felvonulás. Felép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomics. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben csütörtökön este 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi Gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12:30-tól Goldie Gary koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár. Szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál. Szombaton 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi Gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalmadance bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldie Gary koncertjével és Sportszigettel is. Városi Gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jászkarajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. A Back to Black és a Nani Nani a folytatásban, itt a 102.4 Best FM-en.

Most közlekedési infók, itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. Amerikai DJ és egyben listavezető is korábban Armand van Helden és az ő dala jön most a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Javult Szolnok közbiztonsága. Szolnoki színművész kapott ösztöndíjat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze Polgár Kristóf is elnyerte a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének idei ösztöndíját, írja szoljon.hu. A szakmai pályázaton országszerte 15 fiatal művészt választottak ki, akik egyszeri 500 000 forintos támogatást kapnak. Az ösztöndíjjal a vidéki színházakban dolgozó pályakezdő színészek szakmai fejlődését és anyagi támogatását segítik. Polgár Kristóf évek óta rendszeresen játszik a Szolnoki Teátrumban, korábban a Széchenyi István Gimnázium drámatagozatán tanult, majd a Kolozsvári Egyetemen szerzett diplomát. A színművész íróként is ismert első verses kötete Hamlet Retour címmel jelent meg. Halálos baleset történt az Öcsöd és Kungyalu közötti útszakaszon vasárnap. Számolt be a szoljon.hu. Egy fülke nélküli traktor a gátoldalban végzett kaszálás közben eddig tisztázatlan körülmények között felborult, maga alá temetve a vezetőjét. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egységei értek ki elsőként, akik stabilizálták és áramtalanították a munkagépet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a sofőr életét már nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a tudatos élelmiszer használatra hívják fel a figyelmet. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
2: Javult Szolnok közbiztonsága tavaly, hangzott el a városi közgyűlés ülésén a rendőrség beszámolójában. A szoljon.hu összegzése szerint a regisztrált bűncselekmények száma bő 9%-kal, a közterületeken elkövetett eseteké pedig csaknem 20%-kal csökkent 2024-hez képest. A rendőrök a kábítószerkereskedelem ellen is több akciót hajtottak végre, amelyek során 17 dílert fogtak el, és több mint 360 kg drogot foglaltak le. A tulajdon elleni szabálysértések száma szintén kevesebb lett, a rendőrségi reagálási idő pedig 16,5 perc volt. A beszámoló szerint ugyanakkor nőtt a közlekedési balesetek száma, a könnyű, súlyos és halálos eseteké is emelkedett Szolnokon. Emléktáblát avattak Szolnokon Illuh István költő tiszteletére. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a megemlékezést az Ispán körúton egykori otthona előtt tartották, azon a napon, amikor a költő 90 éves lett volna. Az emléktáblát gyermekei leplezték le. A rendezvényen Molnár László színművész adott elő részleteket a költő verseiből. A szervezők szeretnék Illuh István munkásságát és szellemi örökségét újra láthatóvá tenni. Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg is folyik a költő hátrahagyott kéziratainak rendszerezése, és több kiadatlan vers megjelentetését is tervezik. A legaktívabb munkahely címet nyert el a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Lépa Cég tavaszi vitalitás versenyen, olvasható a szoljon.hu-n. A szolnoki székhelyű szervezet a nagyvállalati és a közigazgatási kategóriában is első lett. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület által szervezett 3 hetes megmérettetésen a dolgozók mozgással és sportprogramokkal gyűjtöttek pontokat. A Köti Vízig munkatársai a Futókörök napjához is csatlakoztak, ahol 34 fős csapatuk vett részt a Tiszaligeti futópályán rendezett programon. Az igazgatóság szerint az eredmény az összefogásnak és az aktív dolgozóknak köszönhető. 10. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Palacsinta Fesztivált a Tiszaligeti Turisztikai Központban, írja a jns.hu. Csütörtöktől vasárnapig családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és gyermekattrakciókkal várják a látogatókat, esténként pedig koncerteket tartanak. Fellép többek között a Valmar, a Follow the Flow, LL Junior és K. Kevin is. Az idei esemény egyik különlegessége a jótékonysági palacsinta sütés lesz, amelynek során a megsütött édességek egy részét intézményekhez és rászorulókhoz juttatják el. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
4: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
2: Új nevelőszülői tanfolyam vette kezdetét Tisza-Szent Imrén, hogy ezzel is enyhítsék a térségben tapasztalható nevelőszülő hiányt. A program célja olyan elkötelezett és felelősségteljes jelentkezők felkészítése, akik családi környezetet és biztonságot tudnak nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásba került, vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. A felkészítésen a leendő nevelőszülők komplex elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, ahol pszichológiai, pedagógiai és jogi ismereteket sajátíthatnak el a szakemberektől. Kocsáné Fehérvári Mária, a képzést koordináló szervezet képviselője, a Vármegyei Napilapnak hangsúlyozta, hogy a nevelőszülőség nem csupán feladat, hanem hivatás, amely elengedhetetlen a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres társadalmi integrációjához. A sikeres vizsgát követően a résztvevők hivatalos tanúsítványt kapnak, és azonnal bekapcsolódhatnak a nevelőszülői hálózat munkájába. Ma is folytatódik a kánikula, ám holnap érkezik egy hideg front, ami kissé megváltoztatja az időjárást. Ma szinte az egész ország területén zavartalan napsütésben, a legtöbb helyen kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Holnap folytatódik a kánikula, de érkezik egy hideg front, és hazánk nagy részén záporok is kialakulnak. Csütörtöktől több fokkal csökken a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A napokban volt Lauryn Hill születésnapja, a Fugees tagjának. Ő nem csak szuper énekesnő, hanem jó néhány filmben is szerepelt. És film zenénk is lesz majd, Ember Márkkal és Törőcsik Franciskával, a Darabokra törted a szívem is hallható lesz. Most viszont Jakarta hallható az American Dream-mel.
0: 102.4 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

102.4 Best FM a legjobb zenék, csapadékra nem igen lehet számítani jövét közepéig, viszont a szél miatt talán kellemesebbnek érezzük az akár 30 fokos meleget is. Holnap sok napsütés lesz, kánikulára kell készülni, de délután északon, észak-nyugaton érkezik egy hideg front, és felerősödik az északi, észak-nyugati szél. Arrafele ugyan lehet rövid zápor, de nagyobb mennyiségű eső sehol sem valószínű, 33 fok is lehet a legmelegebb órákban. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhővel, csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél továbbra is erős lesz, 27-28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, ami csak fátyol felhők és gomoly felhők zavarhatnak meg, de csapadék ekkor sem valószínű, 25 fok körül várható a legmagasabb nappali hőmérséklet. Szombaton is általában napos időre lehet majd számítani a térségben, közel 30 fokkal, vasárnap pedig még 30 foknál is melegebb lehet, akkor is napos időnként felhős idő várható, rövid zápor elképzelhető, de nagyobb mennyiségű csapadék ekkor sem valószínű. Ezen a napon született Stevie Nicks, ő énekelt a Fleetwood Mac Little Lies dalában is, de hallhattuk a Dreams-ben, amit a Coarse és a Deep Dish is feldolgozott a 90-es és aztán a 2000-es években. Ma van Black születésnapja, az ő legjobbja, a 87-es Wonderful Life volt, ezt is többen feldolgozták azóta. Ezen a napon van Kalapács Józsefnek, a Pokolgép tagjának a születésnapja, és ekkor született Lenny Kravitz is. Ő maga is egy szupersztár, de olyan legendákkal is dolgozott együtt, mint Mick Jagger, David Bowie vagy éppen Madonna. A 90-es évek zenéi közül most Maxi Priest és a Close to You hallható, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. 10. alkalommal Woodszög ezen a héten Besenyszögön a Fecskőjüki sportpályán. Csütörtökön felép a Zsákutca, a Mayday és a Dirty Rock Band. Pénteken a Magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds. Szombaton pedig lesz motoros felvonulás, fellép majd Jimmy és Nika, a No Para, a Kultusztár és az Atomix. A Titok egy este Danny Blue-val csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben csütörtökön este 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható szombaton este. Városi Gyereknap Törökszent Miklóson, a Strandfürdőn szombaton 12:30-tól Goldie Gary koncerttel, 16 órától Veronaki koncerttel, 17 órától pedig a Kicsi Gesztenye Klub interaktív előadásával. Palacsinta Fesztivál Szolnokon, pénteken és szombaton a pénteki fellépők Bruno és Speck, LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár. Szombaton fellép a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál. Szombaton 10:15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben, vasárnap 10 órától Ugrálóvárral, Kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától pedig Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletykafaluban, vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között Ugrálóvárral. Gyereknap a Reptárban vasárnap 10-től MiG-29-es szimulátorparkkal, 4D mozival és többek között pilóta ponttal. Városi Gyermeknap vasárnap kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörös Marti téren vasárnap 10-től Veronaki koncerttel, Dalmadance bemutatókkal, gólyalábosokkal, Goldie Gary koncertjével és Sportszigettel is. Városi Gyereknap Tiszafüreden a Városligetben, vasárnap 10 órától bemutatókkal, 11-től Laci Maci partival, 14 órától a Batyú Színház bábjátékával, 15 órától pedig Katáng koncerttel. Aranyosi Péter önálló este vasárnap Jászkarajenőn tekinthető meg a Művelődési Házban 18 órától. Egy elképesztő dal a Best FM legendától, George Michael-től.

Most közlekedési infók, itt a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 2000-es évek elején nem egyszer vezette például az angol listát Segi, az ő dalával köszönöm meg a mai figyelmet, Fodor Attila vagyok, Best FM-es kedd délutánt a folytatásra.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi álljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem White Boy-on, 7-től DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chill lounge, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistával együtt.

0: a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról egy kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lou Begáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövünk vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mabisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert ugye nem volt benne a Jacko filmben.
4: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye, mint a család része, ugye...
3: De gyermek... csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
4: Arra inkább, igen. Igen.
3: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
4: És akkor nem, igen.
3: Ugye,
4: igen.
3: Musical, ugye? Igen, nem igen. Lehetne kihúzni a halálistára, de hogy...
4: Igen.
3: Jó van. Na, hangja a lemezjátszók mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
4: Úgy funky Family.
3: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék mixbe.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményed, mert akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készített.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják már, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán letakadhat még, ugye. És, jó, és ez miért? Mert általában mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamiért szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod
2: magad. Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból igen, ez egy fontos dolog, azt nem tudom, tudtad-e, hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picikét így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: az beténa. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a spárgájról volt híres, hanem hagyhatott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi-női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy 8-ig itt a Best FM.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt bennem, meg az maradt bennem zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légyél kedves.
2: Jó, egyekukatsz vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer. Még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ban akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este héttől. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament, vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kell letétbe helyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
1: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy férfi, egy nő, egy dalban. Ez minimum 3-szor fog megtörténni az előttünk álló 60 percben, mert hogy Madonna, Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el érkezik majd, Geszti Péter hozza Wolf Katit és az Így is jó vagy című közös dalukat, Blake Shelton pedig Gwen Stefani-val és a Nobody But You-val indítja ezt az órát itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Ez itt a Best of.

Best of a legjobb zenék, egy kezemben meg tudom számolni, hogy Madonna és Justin Timberlake ezt a dalt így együtt élőben hányszor adták elő, de mondjuk Justin Timberlake még mindig jobban járkod, mondjuk Britney Spears, aki a Madonnával közös dalát egyszer sem nyomhatta el élőben Madonnával együtt, mondjuk ő meg cserébes már Madonnával. Jön

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problém

Stefan a legjobb zenék. A most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Nuttall egész egyszerűen a keresztneveik kezdőbetűjét rakta össze. Így született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You at Whitney Houston How Will I Know című dalával. Így született meg a most érkező Take Me to the Clouds.

Best FM a legjobb zenék első nagy lemezük latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra a lányok, és már akkor eldöntötték, hogy a második nagy lemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőlem. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumáról, a Spice World-ról. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: But you're just a boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2 millió 300 ezer magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkoló automaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi A-jelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra, a C-zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkoló automaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobil intézi a parkolást. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Desiree, George Michael, Robin Vez és a Black Machine inkább a funky arcoknak fog majd tetszeni a következő órában. A dance rajongóknak pedig Roger Sanchez-el, Junior Jack-el, Fatboy Slim-mel és Basement Jack-szel tudunk majd szolgálni. Na meg persze ATB-vel, mert hogy a Let You Go érkezik már is az óra legelején itt a Best FM.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Vibe-ja. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best of a legjobb zenék. Legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brightoni tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító módjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fatboyz Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez. Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboyz Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboyz Slim, The Rockefellers, Kank! Ez itt a Best Time!

Best FM a legjobb zenék. Ha már jön a Bajnokok Ligája döntője szombaton, hát akkor sportnyelven szóval ráfordultunk a célegyenesre, már ami a lezárásokat és a közlekedési dugókat illeti. Szépen lassan napról napra egyre több helyen nem lehet majd közlekedni a BL döntő miatt, de vannak olyan területei Budapestnek, ahol már most lezárások vannak. Olofpál mesétány a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, illetve az Állatkerti körúton a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

az Állatos Énekes című vetélkedőben. Egyszer az angol verzióban ott Chico Hallnak volt öltözve, egyszer pedig a spanyol változatban, fene tudja, lehet, hogy van valamiféle vonzódása a tengerekhez és az óceánokhoz, ott ugyanis ő volt a Medúza, és 5 adáson keresztül nem tudták leleplezni, és ebben az 5 adásban olyan dalokat énekelt, mint például a TLC-től a Waterfalls, vagy a most érkező Gotta Be.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A légitársaságokat vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a MABIZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a Vörös Hajúak világnapja. Ezt minden évben május 26-án ünneplik. Egyébként az emberiségnek kevesebb, mint 2%-ának van csak természetes vörös haj, és ebben a kevesebb, mint 2%-ba tartozik Mick Hucknell, a Simply Red énekese. Na, hogy ők is érkeznek majd a következő órában itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Five Boy-al.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bitch!

Best FM a legjobb zenék. Mindenki döntse el maga, hogy a holnapi nap az jobb lesz-e, mint a mai, vagy sem. Mert például melegebb lesz, 32 fok is lehet a nappali maximum, viszont picikét felhős lesz az ég, aminek köszönhetően viszont nem lesz magas az UVB-sugárzás. Cserébe viszont lesz szél, meg picike hideg front. Úgyhogy ezt tessék összeadni. A következő 4 perc viszont biztos, hogy jó lesz. Jön a Simple Red és a Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlou című dalt nem azért játszották a 2004-es athéni olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surfrock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Best FM, a legjobb zenék, négy producer, illetve egy énekes hölgy, és egyiküket sem hívják Alice-nek, úgyhogy így nehéz őket rajta kapni azon, hogyha esetleg tagcsere történik. Történt is. 2002-es utolsó koncertjük után több mint 10 évvel újraélesztették az Alice DJ formációt, de akkor már nem a mindenki által ismert énekhang Judit Anna Pronk, hanem egy Ilona nevű holland énekesnő vett át az ő helyét, aztán megint egy kis szünet, és 2021-től kezdve az eredeti felállással megint Judit Pronk a mikrofon mögött, még egy jó 3 évet turnézott Európa szerte az Alice DJ. Érkezik a Better of Alone itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, nem csak Európa, de a világ öt legfontosabb sporteseménye között van a BL döntő, amelynek ugye Magyarország egészen pontosan a Puskás Ferenc stadion ad majd otthont most szombaton, és hát az UEFA azért nyilván nem fukarkodik a körítéssel, a fanzonban például majd Szigala lép fel, a megnyitó ünnepségen pedig majd a Killers fog zenélni. Ők jönnek most itt a Besten.

FM, a legjobb zenék 120 percen keresztül mixben, megállás nélkül, pop és rádiós lágerek. Holnap a Nightshift telején 6 és 8 óra között DJ Effendivel majd az oldalamon. Ezzel indítjuk a holnap estét, a mai estét meg The Pussycat Dolls-zal zárjuk. Ennyi volt már a Nightshift. Jön a Buttons, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress. I know.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

lesz majd? Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.